Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. október 13-a, kedd. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Palettina titkos történetei és a kedvenc úti célok legújabb epizódja követ. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink érdekében. A török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan elítélte a huszik halálos támadásait a riádi Khalid királyi nemzetközi repülőtéren. A hétvégi kabinetülés után Erdoğan részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Szaúd-Arábia meghosszabbította a riádi King Khalid nemzetközi repülőtér működésének felfüggesztését a huszik többszöri támadását követően. A Flightradar 24 szerint a felfüggesztés október 17-én 21 óráig meghosszabbították, ami naponta közel 700 járatot érint. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy megtámadott egy harkivi erőművet, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az energiaügyi tűzszünetet. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, a tervezett ázsiai körútja során találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Kedves hallgatóink, ezzel a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történetei következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a további hírekért a weboldalunkra. Szép napot kívánunk! Palesztina titkos történetei.

A palesztin felszülöttei nem csupán utakat jártak be, tudást hoztak magukkal az általuk felkeresett helyekről, átalakították azt, majd visszavitték saját földjükre. Ha magunk elé terítünk egy térképet, Palesztina a földközi tenger keleti partvidékének stratégiai csomópontjaként jelenik meg. Palesztina története azonban sokkal többről szól, mint pusztán földrajzi elhelyezkedésről. Évszázadokon át élénk és folyamatos mozgás jellemezte ezt a vidéket. Emberek érkeztek Jeruzsálembe, majd tovább haladtak rajta. Gáza és a tengerparti városok karavánjai árukat szállítottak. A nabluszi kereskedők regionális kereskedelmi hálózatokat építettek ki. A zarándokutak, fogadók, állomáshelyek és kikötők egymással összekapcsolódó rendszert alkottak, különösen a mamulek korszakban. A Gázától északra húzódó főútvonal mentén épített hidak és állomáshelyek mutatják világosan, milyen kulcsfontosságú szerepet töltött be Palesztina az Egyiptomot Szíriával összekötő közlekedési és kapcsolati hálózatban. Éppen ezen a ponton érdemes megállnunk és elgondolkodnunk. Amikor az emberek egyik városból a másikba utaztak, vajon csupán tárgyakat vittek magukkal, vagy ezek az utak egy hatalmas tudásszállító rendszerként is működtek. Ennek a mozgásban lévő hálózatnak mindig Jeruzsálem állt a középpontjában. A város szentsége nem csak látogatókat vonzott, hanem a kelet és a nyugat között több rétegű emberi mozgást is létrehozott. Muszlim és keresztény zarándokok, kereskedők, orvosok, tudósok,

és tisztviselők különböző útvonalakon érkeztek Palesztinába. Ezek az utak olykor közvetlenül Jeruzsálembe vezettek, máskor Gázába vagy Al-Khalilba, megint máskor pedig a Damaszkuszt és Kairót összekötő fő útvonalakhoz csatlakoztak. Palesztina útjai tehát nem csupán a térképre rajzolt vonalak voltak. Egy hír eljutása egy másik földrajzi térségbe, egy termelési technika átadása egy másik piacnak, vagy egy gyógyászati recept beépülése egy másik orvos gyakorlatába, mindennek az élő hálózatnak köszönhetően valósultak meg. Palesztina útjai nem csak a földrajz, hanem a gondolkodás és az emlékezet útjaivá is váltak. Ennek a hálózatnak az egyik legkiemelkedőbb alakja Shams ad-Din al-Maqdisi volt, aki a 10. században Jeruzsálemben született. Már a neve is szülőföldjéhez köti. Az al-Maqdisi jelentése jeruzsálemi. Al-Maqdisi 945 vagy 946 környékén születhetett Jeruzsálemben. A földrajzot nem pusztán bejárható és megtekinthető helyek összességének kezelte. Az iszlám világ jelentős részét beutazta, és megfigyeléseit elemző módszerrel rögzítette. Munkásságát elsősorban az emelte kora fölé, hogy a városokat nem csupán nevük alapján mutatta be, hanem a piacuk, gazdasági termékeik, mértékegységeik, pénznemeik, helyi szokásaik és társadalmi szerkezetük szerint is vizsgálta. Főműve az Aksan At-Takasim fi Marafit al-Akallim, azaz a legjobb felosztás a földrajzi régiók megismeréséhez, messze túlmutat egy egyszerű földrajzi munkán. A 10. század világát részletekbe menően bemutató, az ember és környezete kapcsolatát feltáró földrajzi dokumentum. A történelmi valóság itt egészen világos. Miközben Jeruzsálem évszázadokon át a különböző földrajzi térségekből érkezők tekintetének középpontjában álló szentváros volt. A Jeruzsálemből származó gondolkodó maga is a világ felé fordult, tanulmányozta azt és feljegyezte megfigyeléseit. Palesztina tudáshálózatát nem kizárólag utazók és földrajztudósok szőtték. A kereskedők szintén az információ áramlás legaktívabb közvetítői közé tartoztak. Nablusz különösen fontos központ volt. Földrajzi fekvésének köszönhetően több kereskedelmi útvonal találkozásánál állt. Az oszmánkori feljegyzések erős kereskedelmi kapcsolatokat tárnak fel a nabluszi kereskedők és az olyan kikötővárosok, mint Jaffa, Haifa, Akka és Gáza, valamint Jeruzsálem, Al-Khalil, Kairó és Damaszkusz között. A lényeg itt nem pusztán az áruk fizikai mozgása volt. Amikor egy kereskedő szövetet szállított, a termelés kultúráját is magával vitte. Amikor egy olívaolajból készült termék eljutott egy másik városba, annak a földnek a gazdasági és technikai tudása is megjelent az adott piacon. A nabluszi szappan ennek az egyik legkézzelfoghatóbb példája. Az olívaolajból, vízből és lukus oldatból készülő hagyományos szappan előállításának tudása generációkon át öröklődött a családi műhelyekben. Amikor az UNESCO 2024-ben felvette ezt a hagyományt az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára, nemzetközi szinten is elismerte, hogy a kézműves tudás és a mesterségbeli ismeretek nem csak írott szövegekben élnek tovább, hanem a gyakorlaton és a mesterség átadásán keresztül is fennmaradnak. Palesztina emberi mozgásának az orvostudomány és gyógyszerészet területén is mély nyomai maradtak. A 10. században Jeruzsálemben tevékenykedő orvos Muhammad al-Tamimi ennek az örökségének az egyik legjelentősebb képviselője. Al-Tamimi Jeruzsálemben tanult orvoslást, és a helyi növények felhasználásával történő gyógyszerkészítés szakértőjévé vált. Később Egyiptomba utazott, hogy tovább fejlessze munkásságát. Életéről és tevékenységéről szóló életrajzi források szerint Jeruzsálemben kísérleti gyógyszerkészítményekkel, valamint a mérgezések ellen alkalmazott tírjáknak nevezett összetett ellenmérgekkel foglalkozott. Ezt a tudást később az egyiptomi orvosi körökbe is eljuttatta. Al-Tamimi orvosi szakirodalomhoz való hozzájárulására a későbbi évszázadokban az iszlám világ számos orvosa hivatkozott. Egy Jeruzsálemben kidolgozott gyógymód eljuthatott Egyiptomba, megjelenhetett egy másik orvosi műben, majd a kontinenseken átívelő tudásáramlás részévé válhatott.

0: Ha mindezeket a történelmi adatokat egymás mellé helyezzük, a palesztin leírására gyakran használt kelet és nyugat közötti átjáró. A kifejezés elégtelennek bizonyul. Az átjárás ugyanis csupán passzív mozgás sugall. Palesztina ezzel szemben élő központ volt, ahol emberek termékek, technikák és eszmék találkoztak, összekeveredtek és új formában születtek újjá. Az utak mentén városok sorakoztak, a városok középpontjában piacok működtek, a piacokon pedig mesterek, kereskedők, diákok és orvosok tevékenykedtek. Ezen a hálózaton keresztül nem csak gazdasági értékek vándoroltak, hanem hírek, tapasztalatok, technikai készségek és a közösségek kollektív emlékezete is. Ezért Palesztina történelmének kizárólag a konfliktusok, határok és politikai válságok felől történő értelmezése hiányos megközelítés. Palesztina történelmének valódi főszereplői azok az emberek, akik alkottak, tanultak, továbbadták tudásukat, és összekötötték egymással a különböző világokat. A tudás utazása azonban nem korlátozódott a könyvtárak kézirataira vagy az utazó feljegyzéseire. Egyes ismeretek egy tanítvány füzetébe kerültek, mások híres szövegekben maradtak fent. Megint mások pedig közvetlenül a mesterek kezében és mesterségében éltek tovább. Egy anyag formájában a kemence hőmérséklete, a megfelelő állag vagy az időzítés. Ezek olyan gyakorlati ismeretek voltak, amelyeket nem feltétlenül lehetett képletekbe foglalni, hanem a mesterek megfigyelés, tapasztalat és gyakorlat útján adták át tanítványaiknak. Hiszen olykor egy város és egy nép emlékezete nem a könyves polcokon, hanem egy izzó parázs előtt dolgozó mester kezében őrződik meg. Vajon miként alakult át az utak mentén vándorló tudás, kézműves mesterséggé és művészetté Al-Khalilban, az izzó parázs fényében? A következő részben Al-Khalil üvegművesének évszázados kapcsolatát követjük nyomon a tűzzel, valamint azokat a gyártási titkokat, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődtek tovább.
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük minden kedves, régi és leendő hallgatóinkat az új évben. Amikor szeretnénk egy kis kiruccanást keresni a városi élet káoszából és zajából, az üzleti életből, amelynek megteremtésére sok időt és energiát fordítunk, más szóval az élet hét köznapjaiból, az első gondolat, ami eszünkbe jut, hogy máshova menjünk. Azt szeretnénk, ha ez a máshol megadná nekünk a szabadság terét, amire szükségünk van ahhoz, hogy megfiatalodjunk, pihenjünk, és erősebben kezdjük az életet ott, ahol abba hagytuk.

Kultúra nyomait keresjük, amely évszázadok óta nyomot hagyott ezen a földrajzon. Ez a gazdag örökség a szelcsuk törököktől a szafavidákig, az ilhániáktól a kacsárókig ma is őrzi élet erejét. Utazásunkat északnyugatról Tabrizból kezdjük el, melynek ősi útszín sétálva minden lépésnél a török történelem nyomait láthatjuk. Ez a csodálatos város ma is az iráni Azerbajdzsán szíve. A város központjában található nagy bazár, egy hatalmas épület együttes, amely az UNESCO világörökség része. Ebben a bazárban a török iszlám építészet egyik legszebb példájában a kereskedők török hangja visszhangzik. Tabriz után Urmiába vezet az utunk. Urmiába érkezve láthatjuk, hogyan keverednek a török és a perzsa hagyományok. Az Urmiátó, amely különleges helyet foglal el, a helyi török folklórban lenyűgöző látványt só kristályokkal borított partjaival. A város szívében található Urmia bazárban lehetőségünk nyílik test közelben megtapasztalni a perzsa helyi kultúrát, miközben török nyelvű kereskedőkkel és kézművesekkel beszélgetünk. Amikor megérkezünk Zonyánba, az ilhániták korából származó csodálatos szutánie türbé fogad minket. Ez az építmény, amely a világ egyik legnagyobb tégla kupolájával rendelkezik, a mongol-török építészet remek műve. Rusz Háne Múzeum, ami mosódát jelent, gazdag gyűjteményt mutat be a térségben élő török népek mindennapi életéből és hagyományaiból. Következő állomásunk az észak-iráni Ardabil városa, ami a Szafavida dinasztia szellemi központjaként különleges jelentőséggel bír. Szafiség mauzóleuma a török művészet finomságait mutatja be, nem csak az építészet, hanem a kaligráfia és a csempefestés terén is. A mauzóleum könyvtára ekkor a világ egyik leggazdagabb kézirat gyűjteményének adott otthont. Amikor délfelé veszük az irányt, elérjük Iszfahant, a török iszlám építészet legpomposabb példáival találkozunk. A szelcsuk török korból származó Pindekin mecset a török iszlám tervezési elemek kiváló példája. Nasr-i-Han téren található Sheikh Lutfullah mecset és a Szafavida korban épült Ali Kapu palota a török-perzsa építészeti harmónia legszebb képviselői. A Csehel oszlop palota történelmi jeleneteket ábrázoló fal festményei és a palota szene szobájának akusztikai jellemzői a török művészet legszebb példáit tükrözik. Sirazban a perzsa és a török kultúra egyedülálló szintézésének lehetünk tanúi. Kerim Khan Zenvára a török katonai építészet lenyűgöző példája. A város híres bazárjában a török szőnyegek és kelemek hagyományos mintái még mindig élnek. Mesztelenbe írva az Imam Reza türbé spirituális légköre fogad minket. Ez a szentély, amelyet évszázadok óta látogatnak az Anatóliába kezdő török zarándokok, mi nyomokat hagy minden szempontból. Város szőnyeg műhelyeiben lehetőségünk nyílik közelről ismerni Irán híres horaszani szőnyegében található török motivumokat. Utunk utolsó állomása a főváros
Teherán.

Gül istámpalota. A Kajár dinasztia török örökségével találkozunk, míg a palota falain látható csempék, a kaligráfiák, a török iráni művészet a hagyomány tökéletes szintézését alkotják. A palota múzeumban található tárgyak a török uralkodók által iráni történelemben hagyott mi nyomokról árulkodnak. Minden város, épület és minden ember, akivel ezen utazásunk során találkoztunk, a török jelenlét mélységét és gazdagságát bizonyítja Iránban. A török nyelv és kultúra nem csak a történelmi tárgyakban él tovább, hanem az emberek mindennapi életében, a zenében, a kézművességben is, a gasztronómiai kultúrában is Irán szerte. Vessünk egy pillantást az iráni étkezés kultúrára, amely a török és a perzsa hagyományok évszázadok óta tartó keveredésével vált egyedivé. Az ézek utazása során két milyen gyökerező konyha messzés pontjában felejthetetlen ézeket ismerünk. Első állomásunk ezúttal is Tabriz. A város híres húsgombóca, a Tabriz húsgombóc, az azerbajdzsáni törökök konyhájának mesterműve, a tojással, a szalt szévával is dióval töltött óriási hús gombócával. A tábrizi bazárban árult pesztil és szucsuk, az Anatóliából ismert ízek iráni értelmezésé. A reggeli szangak kenyere kenhető rántott krém és méz a vanvárosra jellemző reggelire emlékeztet. Urmia konyhája a túlparti fekvésének köszönhetően különleges jelleget kapott. Az itt dizének nevezett tálas kebab a karszi kőhús gombócokra emlékeztet. A helyi bazárokban árult baslu és oszát gyümölcsök neve majdnem megegyezik török megfelelőivel. Ardebilben találkozunk a pitével. Az azerbajdzsáni konyha e híres ételét csücseri borsóból és bárányhúsból pörköltként főzik, és különleges technikával tálalják. Város híres dolma a szőlőlevelektől a töltött paprikáig terjed. Iszfahánban a Szafavid palota konyhájának finomságaival találkozhatunk. Kebab rézzel ma már az iráni és a török konyha elengedhetetlen része. Iszfahán híres birjánija, a kenyér között főtt darált hús, olyan, mint a török pita kenyér távoli rokona. Mesvet konyhája tükrözi a Horászán régió gazdag hagyományét. A szihlik egyfajta kebab, amely etimológiailag a török nyelvből származik. Az itt készült asura, muharram, hónap elengedhetetlen része, akár csak Anatóliában. A pilávnak Irán minden régiójában különleges helye van. A Dél-Horaszán régióra jellemző zeres szőlőből készült piláv és az olyan fajták, mint a szabzi poló, hasonlítanak a török konyha pilávjára. A safrán használata mindkét konyha elengedhetetlen jellemzője. A tea kultúra, mint az iráni, mint a török társadalom nélkülözhetetlen társadalmi rituáléja. A vékony poharakban felszolgált tea mindkét kultúrában a beszélgetés, a vendéglátás és a mindennapi élet szerves részét képezi. A török-iráni konyha kultúra az évszázadok során annyira összefonódott, hogy ma már szinte lehetetlen megkülönböztetni számos étel eredetét. Ez a gazdag örökség ma is megőrzi élet erejét, és mind

Kit Orsa, Kuli Nariş, Kulturayat, Ege Devletesi. Kedeş Algatoyenk minden yót kívánunk, a kedvenc Udit Célok című műsor következő epizódjáig. Kedvenc úti célok.